gan chrota crudu na bánta Gael grín gach lág o trán hóna A son go hí he, is a rí réal